Nem néztünk vissza, s már külön utakon jártunk. Csend lett, és újra elbújt a hold. S ami maradt, ezernyi megválaszolatlan kérdés. Vajon ki fogja meglátni először a holdat? Ki fogja megvalósítani félbehagyott álmomat?

0: telt el, azt mondtad, van valaki. Nem hittem el, hogy vége. Nem hittem el, hogy elmész.
1: Messze!